sok nomináció. Csókra a kamerkassé. Ember tudunk tikkúzi, okányi. De ne? Ki a budnak, ha? Úgy hóta nomináció. Púrmóta nomináció magáhon. Púrmótás, hát. De ne? Ákás kis hóta nomináció, Gori. Check, check, two. Go down, I'm going to see my television.